0: songy. Ako ich nepoznáš? Toto je Adonis a Perfume.
1: Európa 2. Európa 2.
2: This will be the last time.

0: Európa 2. Maximum novej hudby.
1: The best new music.
0: Európa 2.
1: Playing the hottest hits. Katy Perry, Watch It Burn.
0: Hráme